5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek. Urobte sír. Je tu fotka. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.